0: Gettu?
1: Ma pensin nekem a...
0: Tere Gettu?
1: Na vága palucin!
0: Tere Gettu?
1: Idem is tegem a peát, buruks kisztukin!
0: Tere Gettu?
1: Dolgot burjus peát!
0: Tere Gettu?
1: Olindul a tüdru puká!
0: Tere Gettu?
1: Köszizé mista szá, rákim a sinuk a peát!
0: Tere Gettu? Tere Gettu? Tere Gettu? Tere Gettu?